0: bilo bi, bilo bi.
1: Ludilo brale.
2: Rena.
3: Oho, znamo i engleski.
2: Everybody.
1: Ludilo brale.
2: Yeah.
0: Molim?